Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. július 23-a csütörtök. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a nemzeti sportolóink legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és egyéb érdekességek érdekében.

szakmaira összefoglalónk következik. Ambassador Akcsi iráni külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Teherán választ lépést tesz az infrastruktúráját ért bármilyen támadásra, miután Washington azzal fenyegetőzött, hogy a Hormuzi szorosban megtámadott minden egyes hajóért cserébe egy-egy hidat vagy erőművet fog lebombázni. Arakcsi kijelentette, Irán védelmi doktrinája szemet szemért tervre épül, hozzátéve, hogy az Irán elleni bármilyen agresszió erőteljes és határozott választ von maga után. Az állami média szintén figyelmeztetést tett közzé, miszerint az amerikai fenyegetések csupán a háború kiszélesedéséhez vezethetnek. Az izraeli támadások következtében 4 palesztin vesztette életét a gázai övezet különböző részein. Az áldozatok közül 2 akkor vesztették életüket, amikor az izraeli erők a kitelepített családoknak menedéket nyújtó sátrakat támadtak meg Nuszajrádban és az Al-Masaviban, míg mások különálló drón és harckocsi támadásokban sebesültek meg. Az izraeli erők emellett heves géppuskatüzet, tüzérségi ágyúzás és boldozerek kíséretében előre nyomultak Gáza város Zeitun negyedében. Az Egyesült Államok polgári atomenergia együttműködési megállapodást írt alá Szaúd-Arábiával. Az egyezmény Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter, és Abdulaziz bin Salman herceg, szaúdi energiaügyi miniszter látott el kézjegyével. Az USA közleménye szerint a megállapodás megalapozza a több évtizedes több milliárd dolláros partnerséget, miközben elősegíti a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozását. A megállapodás csak keretet biztosít a nukleáris fűtőanyag ciklussal, beleértve az urándúsítást és kapcsolatos együttműködéshez, ugyanakkor nem kötelezi az Egyesült Államokat a dúsítási technológia átadására a királyságnak. 5 ember vesztette életét, amikor beomlott egy alagút a brit üzemeltetésű Kilimapeszak aranybányában, Kenya délnyugati részén. A hatóságok tájékoztatása szerint ismeretlen számú bányász rekedt a föld alatt. A mentési munkálatok a speciális felszerelések hiánya ellenére is folytatódnak. A tisztviselők közölték, az omlásokát még nem állapították meg, a vizsgálatok pedig a mentőakció befejezése után kezdődnek meg. Recep Tayyip Erdoğan török elnök az isztambuli Dolmabahçe elnöki hivatalban találkozott Joshua Harris-szel, azzal a 12 éves autizmussal érő brit kisfiúval, aki a Cake Not Hate süteményt a gyűlölet helyett elnevezésű kampányról vált ismerté. Miután Angliában szélső jobboldali támadás ért egy mecsetet, Joshua és édesapja házi készítésű süteményeket kezdett el sütni, és azokat a muszlimoknak adták az iszlamofóbia elleni szolidaritás jeléül.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Jeruzsálem kormányzóságának közleménye szerint fanatikus izraeliek az izraeli rendőrség védelme alatt betörtek az Al-Aqsa mecsetbe. Miután az izraeli rendőrség engedélyezte, a fanatikus csoport létszáma akár 150 főre is emelkedjen, az Al-Aqsa elleni betörők száma meghaladta az 1300 főt, és az izraeliek továbbra is érkeznek a mecsethez. Jelentések szerint az izraeli rendőrség szigorúbb intézkedéseket vezet be az Al-Aqsa kapuinál és az óváros környékén, valamint megakadályozta, hogy a muszlimok imádkozni menjenek a mecsetbe. A közlemény szerint a hajnali imára csak nagyon kevesen tudta bejutni az Al-Aqsába, illetve a rendőrség bántalmazta a muszlimokat. Az Al-Aqsa udvaraiban izraeli erők nagy számban állomásoztak. A kaliforniai San Diego Egyetem mérnökökből és rabészekből álló csapata két lábon járó humanoid robotok hatékonyságát vizsgálta a műtéti környezetben. A kutatók először élettelen tárgyakon tesztelték a robotok finomotorikus képességeit, valamint a sebészeti eszközök kezelését. A teszteken sikeresen teljesítő robotokat később altatott sertéseken végzett laparoszkópos epehólyag eltávolításba vonták be. A távoli vezérlő konzolon ülő sebész által irányított robot mellett az operáló asztalnál egy másik orvos segítette a beavatkozást. A műtét során egy másik humanoid robot és rövid időre bekapcsolódott, majd az operáció sikeresen befejeződött. Az Egyesült Államokbeli Pan American légitársasághoz tartozó Clipper Endeavour nevű Douglas DC-4 típusú repülőgép 1952. április 11-én a felszállás követően rövid időn belül bekövetkezett motormi hiba miatt Puerto Rico partjainál az Atlanti-óceánba zuhadt. Most ezt 74 évvel később megtalálták. A gép először keményen a tengerbe csapódott. Bár az utasok és a személyzet az első ütéssorozatokat túlélték, a gép gyors elsüllyedése miatt nehezen jutottak el a mentő mellényekhez és a mentőcsónakokhoz. A fedélzeten tartózkodó 69 személyből csupán 17-en élték túl a balesetet. A gép felkutatására indított munkálatok az Egyesült Államokbeli Havat-Tenger Örökség Alapítvány, RC Heritage Foundation együttműködésével eredményt hoztak. A rendkívüli hőség tovább sűrítja a kiszáradást Európában. A World Weather Attribution tudósai által készített kutatás szerint a rekordokat döntő hőhullámok kiterjedt vízveszteséget okoztak a folyóktól és a tavaktól kezdve, a talajon át a növényzetig. A magas hőmérséklet által kiváltott jelentés a globális felmelegedés miatt Nyugat-Európában 80-szor, Kelet-Utóbb Európában pedig 40-szer valószínűbbé vált. Megállapították azt is, hogy a foszilis tüzelőanyagokból származó szennyezés Nyugat-Európában 5-szörösére, Kelet-Európában pedig 11-szörösére növelte a talaj kiszárító hatását. Bár a tavalyi tél csapadékos volt Nyugat-Európában, a nyári hónapokban tapasztalt magas hőmérséklet vált az osztály fő tényezőjévé. Rámutattak, hogy az éghalati válság előtt még a közepesnek minősített szárazsági körülményeik napjainkra szélsőséges szintűvé váltak. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódja következik.
0: Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, ma egy nagyon különleges történetről esik szó. Nem a 2024-es Párizsi olimpián aranyérmet nyert sportolókról fogunk beszélni, hanem egy ezüstérmes török sportoló történetét meséljük el. Hiszen ez a történet remek példája sport erejének és a karizma határtalan erejének. 2024. július 30-án Párizsban. A 10 méteres légpisztoly vegyes csapat versenyszám döntője. A török Jusuf Dikic és Sevval Ilajda Tarhan, a szerb Zorana Arunovic és Damir Miketz párossal mérkőzik meg. A döntő 16-14-es eredménnyel Szerbia javára zárul. Az aranyérmet Szerbia, az ezüst érmet Türkiye nyerte.

de muž ez a kérdés. Ki emlékszik Zorana Arinovicra? Ki emlékszik Damir Miketszre? Arany érmet nyertek, de a világ nem róluk beszélt. A világ az 51 éves Jusuf Tikecsről beszélt. Nos, Jusuf Tikecs miért népszerű volt, a válasz egyszerű, nem volt hétköznapi ember, ugyanakkor rendkívül hétköznapi is volt. Gondoljunk a többi rövészre. Hallásvédőt, szellemellenzőt, napellenzőt, csúcstechnológiás szemüveget, professzionális lövészkabátot viselnek. Most pedig gondoljunk Jusuf Tikecsre. 51 éves a török válogatott mezében, még sima polóban, hétköznapi szemüvegben, volt is a saját dioptriás szemüvegben, sima fölvédőben, és a bal keze a zsebében. Pontosan ez a kép hódította meg a világot. A közösségi médiában milliók osztották meg ezt a képet. Arról a készült fényképeket James Bond filmek és John Wick jelenetekbe becsempészték. A világon szinte mindenhol elterjedtek az a nevem Dikecs, Jusuf Dikecs feliratú internetes mémek. A Variety magazin a török John Wicknek nevezte őt. Egy közösségi média felhasználó azt írta, Türkiét képviseltek 51 éves sportlövő. Lépett pályára anélkül, hogy csúcstechnológiás szemüveget, hallásvédőt, szellemellenzőt viselte volna. És ezüst érmet nyert. De Jusuf Tikecs nem csak egy internetes alak, ő a török sport élő legendája. 2008-ban Pekingben 35 évesen élte az első olimpiai élményét. Azt követte a 2012-es londoni, a 2016-os riói, a 2020-os tókiói. 5. olimpiáján a 2024-es pázsi játékokon végre megszerezte az érmet. És micsoda érem! Ő nyerte Türkiye első olimpiai érmét. 2014-ben 2 aranyérmet nyert a világbajnokságon. Világbajnokságokon már 2-2 aranyat és ezüstöt, illetve egy bronzt nyert. Az Európa bajnokságokról pedig már 5 aranyat, 4 ezüstöt és egy bronzot hozott haza. 2006-ban világrekordot döntött a katonai világjátékokban, de az igazi sikere az volt, hogy egyenes testtartásával elbűvölte az egész világot. Egy török csatornának adott nyilatkozatában Dikecs azt mondta, a két nyitott szemmel való tízzás, ez a módszer, amelyet alkalmazok, ritka lövési módszer a világon. Miközben a legtöbb lövész becsukja az egyik szemét, Jusuf Tikecs nyitva tartja mindkét szemét, és sikerrel jár. Született lövész vagyok, mondta hozzátéve, a siker nem jön el magától. A zsebre tett kézzel nem lehet sikert elérni. De ő a zsebre tett kézzel elérte a sikert. Ez a paradoxon. augusztus 1-én, amikor Jusuf Tikecs hazatért Türkiyébe, hősi fogadtatásban részesült a repülőtéren. Török zászlókkal, virágokkal. De ami igazán érdekes volt, hírneve terjedt a sportvilágban. Több sportoló Dikecs módján ünnepelt a sikert. A svéd rútugró Armand Duplantis, az ausztrál Nina Candy, sőt még a brit női váltócsapat tagjai és úgy pozoltak a képekhez egy kéz zsebben.

César Husson le docteur Beriben nos Istanbul ban mekrendezet EHC Europei banu koklikayavon iton shoyat ni palot ugamosto post vettefel. Mustafa İnanmal Pahervon Noray'ın irmet nyert. A döntőben Németországot gőzték le. Nagy megtiszteltetés, hogy hazámot képviselhettem ezen a tornán, amelyet első alkalommal rendeztek meg itthon, Isztambulban. Nagyon boldog vagyok, hogy itt arany irmet nyertem, mondta. Kedves hallgatóink, mit tanít számunkra Yusuf Tikecs története? Mindenek előtt azt, hogy a karizmának nincs szüksége a technológiára. Az egyszerűség és az önbizalom hatékonyabb lehet, mint a legfejlettebb felszerelés. Azt is, hogy az életkor csak egy szám. 51 évesen az 5. próbálkozásán Tikecs beírta magát a történelembe. A történetéből levont egyik tanulság az, hogy néha jobb másodiknak lenni, mint elsőnek. Kiemlékszik aranyérmes szerbekre, de Yusuf Tikecset az egész világ ismeri. Yusuf Tikecs ezüst érmet nyert, de nagyszerű eredményt ért el. Megmutatta, hogy a sport nem csak a győzelemről szól, hanem a stílus, a hozzáállás és a karakter is számít. És most a 2028-os Los Angeles-i olimpiára készül. Ki tudja, talán ezúttal arany érmet nyer. De ő már és így egy világsztár. Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, a mai hírműsorunk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Most tekintsük át együtt a mai nap legfontosabb híreit. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Teherán válasz lépést ez az infrastruktúráját ért bármilyen támadásra. Izrael 4 palesztint ölt meg a gázai körvezetben végrehajtott támadásai során. Egy alagút állomás egy brit aranybányában, Kenyában összeomlott, és több munkás vesztette életét. Erdoğan török köztársasági elnök pedig Isztambulban a Dolmabahçe palotában fogadta Joshua Harris-t, a Kék Nagy Hét sztárját. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk a végére ért. Holnap ugyanekkor, 1 órakor ismét itt találkozunk.